0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szuper!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: is over.
1: Gute Nacht.
2: Ott vagyunk már?
3: Nem.
2: Ott vagyunk már?
4: Igen, tényleg?
3: Nem.
2: Ott vagyunk már?
1: Nem.
2: Ott vagyunk már?
3: Nem. Itt vagyunk.
2: Ott vagyunk már?
1: Nem.
3: Ott vagyunk már?
5: Igen.
2: Ó, na végre.
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

DJ Radio. Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: You want to dance?
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Ön a szerelem doktor számát hívta. A síp szó után üzenetet hagyott.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: those freaks are gone.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Ez még mindig a Super DJ.
5: Bombá.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: It is 90s, music radio.
2: This one I feel in broken hearts.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: until those freaks are gone.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
2: This a the boom shakalak, fi make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a mission, watch you know.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Mr. DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Jack, one of the true pioneers of house music, died while housing it at one of his popular nightclubs.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Ezt én csak úgy hívtam magamban, hogy a pluttyongatós verzió, mert hogyha jól megfigyeltétek, a Max és a No More alatt bizony volt egy ilyen pluty, pluty, pluty, pluty, pluty, pluty, pluty. Szóval a Max és a No More és a pluttyongatós verzióval üdvözöllek benneteket, Super DJ Rádió hallgatók. Megérkezett a Retrobox is hozzátok. Hát a múlt héten volt egy kis ellázás, mint ahogy Kukori bácsi is írta a Viberen, és hát emiatt az Ella miatt egy kicsit bent ragadtam, de hát ő nagyon nagyszerűen helyettesített engem. Mi egyébként ki is vagyok, én Dreamer vagyok, azaz Szatmári Zoltán, és üdvözöllek benneteket. És hát este 8 óráig fogjuk együtt vígatni az időt itt a Super DJ Rádióban, ahol is csak nektek zenélünk, és emlékeket ébresztünk, és hozzuk a legjobb zenéket, és hát mit is lehetne mondani még? Az, hogy várlak titeket nagy szeretettel a Viberre, plusz 36 74 5 95 9 95. Itt van már Józsi, Zsuzsika, és a főkakasunk is, Kukori bácsi is, úgyhogy már egy egész jó kis társaság jött össze, gyertek, gyertek, én pedig akkor húzom a talpalávalót, várom az írásaitokat, akár beszéljük meg, beszéljük, beszéljük, beszéljük meg.

4S Street S. Mesélek a bornak, és hát nem is kell mesélnem a bornak, hála jó Istennek, hiszen jönnek a kedves hallgatók a Retro Box csoportba. Köszönhetem Gábort, és ezen kívül még nem csak Gábort köszöntöm, hanem Mazsit is, aki nem a Retro Box csoportot választotta, hanem ő magától ír, azt írta, hogy szia Dreamer, szuper adást és sok fület kívánok neked. Mazsi, nagyon szépen köszönöm, szép délutánt, és nagyon remélem, hogy jó kis zenék lesznek majd, amelyek majd mondjuk a te kedvenceid is többek között.

BTS-t hallhattuk és a Friends-et, és hát megmondom nektek őszintén, most egy picit hallgattam így a műsor előtt az Auto DJ, itt az Auto, a Super DJ Rádió Auto DJ-jét, na, végre sikerül kikeverednem a mondatból, és teljesen jó zenéket játszott, legalábbis olyan, mintha én ültem volna ott, és én tettem volna a lemezeket, hát már el is gondolkoztam magamban, hogy úristen, most mit fogok csinálni, hát milyen zenéket fogok játszani, mert hogy olyan jó kis retro zenéket hozott, így úgy gondoltam nektek, hogy most nem retrózunk legalábbis a műsor egyik felébe, vagy hát lehet, hogy túlnyomó többségében nem a nagyon-nagyon-nagyon régi zenék jönnek majd, de meglátjuk aztán, ahogy nyomtok előre engem, úgy fogok majd jönni, és úgy fogom majd a zenéket játszani. Na, azt mondja Gabi, hogy nem tudja hallgatni a rádiót, hát ezt sajnálom, minden esetre jó utat kívánok neked, az is a család is itt van, hála Istennek, a csodás késő délután, ugyan már kint már alkonyodik, szóval, vagy esteledik, szóval csodás késő délután neked, kedves Dreamer Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked, mint mindig, én is örülök az is a családnak, és annak, hogy visszatértél. Hát visszatértem, igen, elüldöztem Ellát, és visszatértem. Örülünk, hogy jól vagy, csodás estefelét kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, és persze már vártunk, és már nagyon hiányoltunk, én is hiányoltalak benneteket, örülök, hogy látok felőletek, úgyhogy nyugodtan jöhetnek azok az üzenetek, ne hagyjál békén se a Székelyes bácsis képek vagy képecskékkel, se azzal mondjuk, hogy mi a helyzet a nagymerencétekbe, bármit nyugodtan lehet küldeni, Sárgarigó, Kanveré, tessék, közelében. Na, és a következő dalra én, amikor már először meghallottam, egy kicsit felhúzogattam a szemöldökömet, aztán, jó, hát elfogadjuk, hogy szeretik, játsszuk, aztán, na mondom, most már ennek én egy kicsit jobban utána nézek, mert ez nagyon furcsa nekem, és kiderült, ugye van egy kedves dalunk, ez a digidi-digidi-digidi-digidi-digidi-digidi-dam. Hát, tudjátok, ez a dal nagyrészt AI készített muzsika, se a hangok, gyakorlatilag se semmi más. Ugye az ember leírta neki, hogy milyen zenét szeretne, valószínűleg valamennyi kis zenei képzettséggel, az AI pedig megcsinálta. És nekem az a legdurvább, hogy az egyik slágerlistán 16. helyig jutott fel ez az AI által készített muzsika. És még ettől is durvább az, hogy az emberek egyébként 80% azt mondják, hogy hát, most az, hogy műagy készítette, vagy műanyag agy, vagy igazi agy, táncoljunk rá egyet.

Egyébként nálam ott buktatta le magát az egész dolog, hogy megpróbáltam a szöveget értelmezni, és teljesen, hát hogy is mondjam, többé-kevésbé érthető, de valójában nem érthető szöveg jött ki a fordítás után, és hát azt mondtam, hogy na itt már valami turpisság van. Minden esetre, hát azt tudom nektek mondani, hogy körülbelül a Retrobox csoportban Kukori bácsinak a dolgával értek egyet valamilyen szinten. Méghozzá azt írta Kukori bácsi, na, hova lett? Ja igen. Azt írta, hogy AI vagy nem, kellemes a dal, és a lényeg, hogy tetszik a hölgyeknek. És mellette Mazsi is itt van, és aki a Retrobox csoportban most már beérkezett, és jó adást kíván itt is. Na és visszatérve egy kicsit erre a dologra, egyébként a zenék többsége a, hogy is mondjam, nem a komoly zenékről vannak, szóval nem azok a zenék, amelyek úgy elgondolkodtatják az embert, meg úgy, hogy is mondjam, azért hallgatja, mert az értelmet keresi, hanem azokban a zenékben, ahol mondjuk egy kicsit ilyen bulizni akarunk, nem is érdekes annyira a szöveg, jó, jöjjön a lábam alá a ritmus, ott az a lényeg, hogy jó legyen, táncolható legyen a ritmus, illetve az a lényeg, hogy kicsit legyen benne egy kis harmónia a zenében, és ezt pont elkapta most a ZI, mondhatjuk így, úgyhogy még a Nyuszi és Ütemre nyomja kaptam az írást. Na hát akkor ennyit erről a dalról, azért még néhányszor meg fogjuk hallani, viszont a következő dal már biztos, hogy nem AI music. Master Blaster és DJ Dali jön, How Older Are You, azaz hány éves vagy, jön az a dal, és egy jó régi Master Blaster dal. Na, végén már én is magamat AI-jal kell helyettesítenem, az nem lenne jó.

0: Hány éves vagy? How old are you? Mondja a nótát. Én annyira nem nyomom a nótát. És közben Kokas Kukori bácsi azt írta, hogy 60. Nem tudom, hogy kire gondolsz, hogy 60. Én meg azt mondom, hogy 70, 80, vagy mondjuk 20, mert a többit egyébként külföldön töltöttem.
1: Ez Super DJ Rádió.
0: Vagy egyszerűen csak egy másik kerületben. Na, mit szóltok hozzá?

Maga a rádiónak a neve Super DJ Rádió, de valójában ugye a műsort vezető az nem egy valódi DJ, maximum rádiós műsorvezető, és ugye minél kevesebb keverés, minél kevesebb beledumálás a zenébe, hát ezt próbálom nektek nyújtani. Egy kicsit más, mint a többi műsorvezetőnk, és hát valójában nem is, hiszen ők is zenéket mutatnak be. Na most mindegy, ennyit a filozofálásról, azt viszont örömmel jelenthetem, hogy megérkezett hozzánk Melinda is. Kellemes estét és jó adást, úristen, már este van? És hát kaptam tőle egy szíves fülhallgatót, nagyon szépen köszönöm, hogy megérkeztél és bejelentkeztél, örülök, hogy itt vagy, és nagyon remélem, hogy hát volt már a te zenéd is, legalábbis amit szeretsz, de még találsz olyan dalt is, amelyek ugye neked is a kedvenceid lesznek, hiszen emlékeket ébresztünk, csak nektek zenélünk, de ti már ugye kívülről fújjátok ezeket a szlogeneket, sőt jó lenne, hogyha mondjuk ti is küldenétek akár nem csak szlogent, hanem a Viberen jöhet akár egy egyszerű beköszönés, vagy éppen egy egyszerű, mondjuk egy mondat, hogy miért is hallgatjátok a Super DJ Rádiót. Na, jól feltettem nektek ám a kérdést, és mi alatt kigondoljátok, hogy mit fogtok válaszolni. Vigyázzatok, nehogy megbánjátok. Na,

0: Na, vajon ebből a Zajocskából, Csetepatéból előbb-utóbb kiderül, hogy milyen dalt fogunk meghallgatni?
1: Pár hosszú éve.
0: Előbb-utóbb kiderül, hogy milyen dalt fogunk meghallgatni?

0: Dr. BRS és Veréf Tomi, nem bántad meg. Hát persze, hogy nem bántad meg, hogy a Super DJ rádiót hallgatjátok.
1: Csak együtt vagyunk.
0: És hát Mazsi, ha nem is élő szóban, hanem szövegesen leírta, hogy miért szeretem a rádiót, mert nagyon jó zenéket játszotok, és tényleg emlékeket ébresztetek sokszor a dallamaitokkal.
1: És feladtad már.
0: De hát nagyon szépen köszönöm. És az előbb még volt ugye Kukori bácsinak egy olyan jellegű beszólása, hogy 60, és erre pedig egyébként Mazsi azt válaszolta, hogy mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Na, és akkor most mondhatnám azt, hogy akkor írjátok le, hogy hány évesnek érzitek magatokat, de kíváncsi lennék egyébként, hogy vajon ténylegesen hány évesnek érzitek magatokat. Nem fogom elárulni most legalábbis, hogy én mennyinek érzem magam.

Nagy Bogi, és Des, jó leszel újra, ha remélem ti is jó lesztek újra. És még egy magyar zenét leszeretnék játszani nektek, ami nem is annyira friss, hát a, mondjuk a retro, a 80-as évek retro zenéhez képest friss. Minden esetre kíváncsi lennék arra, hogy mit fog kiváltani belőletek, mert egy nagyon érdekes együttes fogja előadni. Nem szoktam őket ilyen nagyon-nagyon sokszor játszani, és egyébként a dal is olyan furcsa. Először, amikor hallgattam, akkor úristen, miről énekelnek ezek, vagy mi van, vagy egyébként hogy van? Szóval nem tudtam eldönteni, de aztán egy párszor meghallgattam, és hát arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem is olyan rossz ez a nóta, bár azért megmondom nektek őszintén, egy kicsi odafigyelés lehet, hogy nem árt majd a dalhoz, és ezt szeretném nektek most akkor kevésbé felkonferálni, inkább azt mondom, hogy lejátszom, és utána meg beszéljük meg.

0: hagyjam.
1: Megmondom nektek őszintén, elég kíváncsi lennék, hogy mennyire lesz ez a sláger itt a Super DJ rádióban, mondjuk annyira, mint az FM-nek a dala, Carson Koma, Fit Krubié, Beton Hofi és a Purgatórium. Na, nézzük! Azt mondja, hogy Józsi azt írta, ugye reagált arra, hogy hogy is vannak ezek a évszámok, azt írta, ha inne kell 30, ha futni kell, akkor 70. Nagyon jó. Józsi egyébként beküldött még egy viccet is a Retrobox csoportba, egy szőkenő el akarja adni az autóját, de sehogy sem sikerül neki, mivel az autóban már 300.000 kilométer van. Panaszkodik a barátnőjének, aki egy autószalonban dolgozik, van egy tippem, hogy mit kellene csinálnod. Elmész a barátomhoz, van neki egy szervize, 10 perc alatt visszatekeri neked 50 000-re, így már gond nélkül fogsz vevőt találni. Így is lesz, a kilométeret visszaállítják, egy 2 hét múlva találkozik a két barátnő. Na, sikerült eladnod az autót? Már miért adnám el? Még csak 50 000 kilométer van benne. Hát ez nagyon-nagyon jó. Itt van György, vagy Gyuri, mondhatnám így is. Haló, haló, Szarvas is kajlózik, szép estét mindenkinek. Azért hallgatunk mi is titeket, mert a legkirályabb DJ-k jelentkeznek benapi szinten, hatalmas banda, és természetesen a rajongók is, azok üdv Gyula. Köszönöm szépen a DJ-k nevében. Ahogy már az előbb mondtam, én nem vagyok DJ, de minden esetre egészségedre kívánom azt a kis képet, ami itt a szöveg felett volt. Encsike is megérkezett. Szia, szád, drága Dreamer, örömmel hallom, hogy meggyógyultál. Öröm, öröm. Sziasztok, szuperek, Encsike Fülel, mint mindig, bár csöppet késtem, de mentségemre legyen szó, vagy a stockholmi forgalom az oka, ugyanis Encsike Svédországba csillezik egy pár napja, de ahogy hallom, a legjobbkor érkeztem, Dash és Nagy Bogi kettősét imádom. Ígérem, csak is jó leszek ezután, újra csodás kora estét kívánok minden Super DJ rádió hallgatónak. Puszcsika, Encsike. Na hát, szószárt jár Encsike, mint ahogy szokott lenni, de én nagyon örülök neki, hogy itt vagy, akár Stockholmból is. Üdvözlet, nagy üdvözlet neked, ugyanúgy, ahogy házénak is. Üdv a hallgatónak, szia Dreamer, ha már megcsapta a fülem a kérdést, ki mennyi idő és ki mennyinek érzi magát, én pontosan a felének érzem magam, 44. Na jó, de melyik vajon az a 44? Na elég a szövegből, menjünk tovább a Carson Koma után, nehogy elvesztetek minket, nehogy elvesszük minket. Nehogy elvesszetek titeket, miteket, minket. Hú, ez már nem fog kijönni.

Sőt, én azt mondom, hogy a jó autókat se veszítsük el, és hát beindult az élet a Rectovox csoportba, hiszen megérkezett Nandi. Nandi pedig elmesélte, hogy szia mindenki, azt mondja, hogy hát ő végzett némi fekete munkát, ugyanis volt, hogy én ugyanazon a napon kétszer tekertem ugyanazt a Suzukit, egyszer a bácsinak, mert leadta a kereskedésbe, délután meg a kereskedőnek. Na hát erre Kukori bácsi tromfolt, én nem az autót tekertem kétszer. Aztán pedig még volt előtte egy szöveg, szóval encsike nincs itt, ha megtudja, ahogy AI a dili-dili, akkor a világ fog összeomlani. Erre encsike reagált is, hogy kedves Kukori bácsi, én tudtam, hogy a dili-dili-dili az egy AI zene, mert szőke, zöld szemű vagyok, ettől még mindent is tudok. Jaj, ettől mentsen meg titeket. Néha még többet is, mint kellene, de azért ha az autóm eladnám, akkor ha visszatekerik a kilométerállást 50 ezerre. Na, hát ez így is lesz. Mazsinak tetszik ez a jó kis dal, Lost on You, ugyanúgy, ahogy Encsike szerint kegyetlen jó. Még csak annyit az autós kérdéshez, hogy amikor én eladtam az autómat, amiben 300 ezer kilométer volt, akkor örültek, hogy csak 300 ezer volt, mert hogy olyan gondos gazdája volt neki, hogy egyébként meg sem látszott rajta. Úgyhogy lehet, hogy ők még visszatekerték mondjuk 160 ezerre, de ez az ő dolguk.

Apaci. Ez volt Rosé, hát ezt nem is kell mondanom, és Bruno Mars 2 se, és hát 10 perc múlva 7 óra lesz, nem sokára jön majd az a dal, amit én mindenképpen szeretnék lejátszani nektek, mert mindig leszoktam ilyenkor játszani, mikor szeptember eleje van, sőt már augusztus végén is lejátszottam, meg augusztus elején is. No, hát akkor bele csobbanunk az üzenetekbe. Mazsi elküldte nekem a szokásos kis EPT-s témácskát. Nagyon szépen köszönöm. A Retrobox csoportba pedig Nándi és Encsike és Mazsi és Kukori bácsi is írt, de ugye a legfontosabb, hogy jön valami, mert fáj a fejem, és olyan vagyok, mint a szottya tejszínhab az ortán, akarom mondani a tortán. Ezt Nándi írta, hát mindenképpen pihent ki magad, és egy kicsit frissülj fel itt a Super DJ Rádióban. És hát Nándi egyébként azt írta, hogy a magyarok nem állapotot vesznek, hanem kilométer óra állást. Hát ha így csinálnak, akkor az az ő dolguk. Egyébként meglehetősen túlárazva adtam el az autót, azért mert én tudtam, hogy újkora óta mi használtuk, tisztában voltam az állapotával és azzal is, hogy mennyit ér egyébként. Na, akkor azt írta még Mazsi, hogy neki is nagyon fáj a feje reggel óta, és Kukori bácsi pedig jó bulást kíván mindenkinek, valami kétnapos meleg jön. Na, aztán majd mindjárt megnézzük még az Encsike szövegelését is, de előtte olyan régen hallgattunk már egy kis Kovalskit, meg a Vegát, meg a Gegát, meg a Gigát. 15 millióból egy. Mondhatnánk azt is, hogy 15 millió műsorvezető vagy DJ van, viszont az ebb egyik egy darab, Dreamer, Szatmári Zoltán, itt a Super DJ Rádióban.

Azért érdemes itt a Retrobox csoport Viber csoportjába jelentkezni, hiszen be lehet indulni, mint ahogy beindultak, és hát vannak olyan dolgok, amelyeket nem is biztos, hogy megosztok veletek, mert így, hogy kiragadom a részletéből, annyira nem biztos, hogy nektek tetszeni fog. Minden esetre 4 perc múlva itt Magyarország környezetében, hát 7 óra lesz, este 7 óra, vagy délután 7 óra. Én még azt mondom, hogy délután, bár ugye kezd már sötétedni. Viszont egy kis poénocska ide ugrott elém, amikor eszedbe jut az exed és felhívott. Szia! Szabad vagy ma este? Szia! Persze, szabad vagyok. Látod? Mondtam, hogy senkinek sem kell lesz majd!

hát Encsikétől jól megkaptam, képzelt, Stockholmban is 7 óra lesz, de itt sokáig van világos. Hát ezért meglehetősen irigy vagyok, hiszen itt ilyenkor már nagyon hamar van világos, sőt, ami a legnagyobb problémát nekem jelenti, hogy megint kezdünk oda bemenni, hogy már reggel is sötét van. Hát ezzel ugye nagyon mit tenni nem tudunk. Nem is olyan régen megtudhattuk azt, ugye, hogy Mazsi reggele fejfájással indult, de azt írta, hogy pontosabban csak reggel fájt a fejem. Most már nem. Ez is egy nagyon-nagyon jó dolog.

0: Megtudhattok többek között már, de ugye ezt már, erről már volt szó, hogy Encsike DJ Simon országába érkezett. És aztán ezen kívül még Józsitól van itt egy vicc, ami meglehetősen jó. A királylányt férjhez adnánk, de a kísérőnek ki kell állni egy próbát. Sétálnak a tópartján, a lány leveszi a gyűrűjét és a vízbe dobja. Vedd ki és add a kezembe. Mire a királyfi kigombolja a nadrágját és kezébe adja. Mire a királylány, na végre, a sok hülye meg mind beugrott a vízbe.
1: A lángos hütő elment.
0: Hát köszönjük szépen, Józsi, ez is egy 16++++-os vicc volt, de ugye semmi csúnyát nem mondtunk ki, úgyhogy hál' Istennek mehet tovább a műsor. Tegnap, ha figyeltétek Zsolti műsorát, akkor volt benne egy Valeri. Bizony, a Valeri benne volt, és én már írtam is Zsoltinak, hogy hú, ez de jó, az Iflagrant is feldolgozta.
2: Super DJ Rádió.

Egy nagyon jó kis dal itt nektek a Super DJ Rádióban, hadd nézem a Retroboxban, mit irogattok. Azt mondja, hogy melyik az melyik dal, ja, hogy itt ugye Kukori bácsi daláról van szó, már azt is gondoltam hirtelennyében, hogy hát a Valerie-re gondoltok, én be is készítettem gyorsan. Hát így nem kell lejátszanom, de meg fogom tenni. Jó, de nem erről volt szó. Rendben is van, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Mazsinak a kijavítást, hiszen kezdetektől fogva rosszul olvastam fel, és ő jól írta le, hát ezért elnézést kérek. Természetesen a változtatás jogát fönntartom. És akkor menjünk is tovább. Nagyon-nagyon meglepődtem. Ugyanis azt tudni kell Dreamerről, hogy szereti a Masterboyt, és hát annak idején én még az a generáció voltam, aki nem YouTube-ról nézte a videoklippeket, hanem a Viváról, meg az MTV-ről, és nagyon vártuk ugye az MTV-nek a vasárnapi toplistáját, mindig ott szorgoskodtam, hogy hallgassam valamilyen szinten. És hát nagyon sokszor meghallgattam Masterboy nótáit, és hát ugye akkor hát a Beatrix, a Trixie Delgado volt ugye, akivel elkezdődött úgymond a Masterboynak a 90-es évek elején a sikere. És hát aztán kilépett Trixie, belépett még egy lány, aztán az megint kilépett, aztán belépett egy másik lány, aztán megint kilépett, és akkor visszatért a Beatrix Delgado. És aztán úgy ez a videó megosztó, amiről az előbb már beszéltem, egyszer csak elém sodort egy pár hónappal ezelőtti felvételt, ahol is a ZDF nevű német, hát ZDF, vagy nem is tudom, hogy mondják németül, szóval a német adónak a ilyen sláger parádéját vették fel, de már több éve is ugyanazon a helyszínen forgatják ezeket a slágereket. A lényeg, hogy a Masterboy is fellépett egy dallal, és hát amikor megláttam Beatrix Delgado-t, úgy volt felöltözve, mint egy nagymama, aki a 70 körül van, jó, majdnem lehet, hogy a 70 körül van, hát de dobtam egy hátast.

Wattsu, wattsu, wappa, hát valami nem teljesen oké, mondhatnánk így is. Viszont... Ja Istenem, merre tartunk és hol állunk?

0: Kihúzta.
1: Megmondom őszintén, ilyet én még nem is tapasztaltam, fogta magát a mikrofonom, azt kihúzta magát a csatlakozóból. Na, mindegy, vezeték nélküli mikrofon kell most már. Szóval azt akartam mondani, hogy ez volt tehát Masterboy, I Got To Give It Up, és hát rengeteg sok minden dolog itt a Retrobox csoportosok egyébként végig is élvezhették Trixie Delgado-t, 2026-os mását, mintha nagymama érkezett volna meg. Csabi pedig küldött nekem egy linket, ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon szépen köszönöm. És aztán a háttérben egyébként megkaptam egy információt, amivel jól vissza fogok élni, és egyébként egy olyan zene következik, ami nem feltétlenül fog illeni a Super DJ Rádiónak a bűvkörébe, vagy bármi másba, szóval abba a zenei stílusba, amit szoktunk játszani, de tudjátok, a Retroboxban minden érdekesség beszokott férni, nálunk pedig ezt mindenképpen úgy hívták annak idején, amikor én még kisrác voltam, gyerekiskolás, hát inkább kisiskolás, hogy egyszerűen az anyós elesett a biciklivel.

Ezek a kellemes melódiák tudomásom szerint az egyik kedves műsorvezető Kukori bácsinak a kedvence. Remélem, hogy jó, bele is találtam. És hát akkor elmesélem végig a viccet. Mi az? Anyósom elesett a biciklivel. Paf, a bűvös sárkány.

Beatől pedig a Sunburn című dalt idéztem fel. Hát szerintem idén már nem fogunk lebarnulni, vagy nem idén barnulunk le. Minden esetre az ATB dala erre szólt, és továbbra is a Retrobox csoportban egyébként dübörög a beszélgetés, illetve Gábor írta még meg nekem, hogy szia és 100 fok Celsius. Teljesen így van, igazad van, és ezt mindet Kukori bácsi kedvéért, vagy hát kedvenceként játszottuk el. Remélem, hogy jól célba is talált. És hát arra sok minden nem érkezett, hogy Trixi Delgadóval mi a helyzet. Talán csak Kukori bácsitól annyi, hogy tényleg nem kellett volna ránagyítania. Nos hát akkor induljatok velem egyik liánnal a másik liánra, méghozzá a Baltimore segítségével.

És azért merészelek kicsit retrósabb dallamokhoz nyúlni, mert ugye a műsor elején, 6 óra magasságban elmeséltem nektek, hogy az Auto DJ-nk olyan jó kis retro műsort kevert, hogy azt gondoltam, hogy mára már gyakorlatilag nincs is szükség rám. Gábor a következőket írta még a 100 fok Celsiusról. Voltam koncertjükön, keményebb volt a pogó, mint az Aurórán, a ho-ho-ho horgász pedig mindent vitt. Na hát én nem voltam ilyen koncerten, de ez is egy érdekes kis dolog volt. És úgy látom, hogy nem csak én indultam el a liánon, hanem például Mazsi is elindult egy másik liánon, úgyhogy reméljük, hogy ebből nem lesz semmiféle karambol. És akkor lépünk egyet megint időben, és megint egy jó kis retrós nosztalgia téma készült. Vajon emlékeztek-e erre a hölgyeményre még?

Azt írja Nándi, hogy júj! Olyan üzit kaptam az ismerősömtől, hogy egyből nem fáj felem, meg fel is ébredtem. Elképzelhető, hogy valami hasonlót, mint amit István írt nekem. Székely ember a halálos ágyán fekszik, összehívja a családot és így szól a feleségéhez. De Mari, itt az idő, hogy valljuk be bűneinket. Én megcsaltalak téged 30 évvel ezelőtt a szomszédasszonnyal. Mire a feleség megértően bólogat, tudom János, tudom. Mit gondolsz, miért mérgeztelek meg? Melinda pedig a következő szösszenetet küldte, online testnevelés óra, mai gyakorlat, szekrényugrás, alsósoknak éjjeli, felsősöknek ruhás, hülyéknek pedig beépített. Na most azt tudni kell rólam, hogy én egy kis duci, gömböz gyerek vagyok, voltam és leszek is, én például nekiszaladtam a bordásfalnak, és aztán fel is borítottam.

És miután megittátok a jó kis cserikókot, na nem azt a készítményt, amit most készítenek, hanem gyakorlatilag a 90-es években készítettek, ezután biztos, hogy megnőtt a kedvetek, és örülök, hogy van, aki figyel is, ugyanis a borrásfalat nem lehet felborítani, hiszen az fel van csavarozva a fal mellé, írta Nándi, teljesen igazad van, én a szekrényt borítottam fel, de többször is, ugye jó kis összerakhatós szekrény. Erre pedig azt írta Nándi, hogy én olyan csüngvenőt voltam, mint akit elvisz az első fagy, aztán az elmúlt években teljesedett ki. Aztán Kokas úr pedig cáfol, Debrecen messze van, messziről jött ember, pedig azt mond, amit akar. Na most akkor Madonnával együtt a tuti. Csak milyen Madonnával együtt, mi van Madonnával együtt? Na majd megírod nekem, Gábor, hogy milyen, hol gondolsz Madonna környékébe. És aztán mozsitól meg is kaptam a cserikók nyomógombot. Bizony, abban az időkben volt ez még nagyon finom. Itóka, nem baj, emlékezzünk rá nagy szeretettel.

Jollár! Porkette vas. Na hát ez az az időből a Master Boy, amikor nem Trixie Delgado énekelt náluk, és aztán Gáborral megfejtettük a rejtvényt, hiszen Madonnával Britney Spears az együtt az igazi. Mondjuk én megmondom őszintén, a ő kettős dalukat még nem hallottam, de lehet, hogy fel kellene kellem, és meg kellene hallgatnom, mert elképzelhető, hogy van. Közben Nandi ugye azt kérdezi, hogy hová lettek a csajok meg mindenki. Bazsi jelentkezett, Lenga keze jelentkezett. Tudod, Encsike vagy

0: csorázik, meg aztán megy chillezni. Őt elvesztettük, bár hallgat bennünket, és éppen igen, rázza a fejét, hogy igen, ő itt van. Én meg földobok egy témát valahogy úgy, figyeljétek, téma, hopp!
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

0: Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Hyper, hyper.
1: Tűperc lesz hamarosan, és ezután a kemény, jó, kemény kis 160-as BPM után jön egy rózsaszín álom.

Sajnos mindenkitől elnézést kell kérnem, az előbb volt, úgy látom, egy kis szerver érdekesség, amely körülbelül egy fél perc alatt múlt el, és ez alatt véget ért a Scooter, a Hyper, ami egyébként Anitának szólt, mert állítólag nem merem bemondani, de tehát az előző Scooter dal az Anitának ment, és hát reméljük, hogy azért félig meddig meghallgatta, és itt pedig a Rózsaszín Álom, Aqua és a Barbie Girl. Egyébként Nándi azt írta, hogy azt gondolta, hogy nála van a hiba, így majdnem letépte az összes drótot a villanypauznáról. Üvegszálaszt, nem adnak érte semmit. És még mindig kavirnyászunk egy kicsit a 90-es években a Big Mac-szel.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Szuper DJ Rádió, kattanj ránk! Kattanj ránk!

Na vajon mi vár ránk 2000 után? Tesszük fel a kérdést így 2026-ban. Hát biztos, hogy nem így gondolták a 90-es évek végén 2000 elején a Kozmixék. És a Viberen olvasom Mirkótól, hogy hello, azt mondja Anita, hogy nem hallotta a felét sem, úgyhogy szeretné, hogyha lejátszanál még Scootert. Na hát a Scootert nem is, de a majdnem magyar Scootert, a Kozmixot elhoztam nektek, és köszönöm szépen, és elnézést kérek. Gábor pedig azt kérdezi, hogy mi ez a break, hát a beépített egerem, a beépített békám. Itt van velem, figyeli a műsort, és ha tetszik neki, akkor brekkent egyet. Szóval ez a break. No és akkor haladunk tovább, hiszen lassan eljön a 8 óra. 8 órakor befejeződik a Retrobox, de nem maradtok természetesen zene nélkül, hiszen az Auto DJ kever nektek 0-tól 24 óráig. Élő műsor az a mai napra befejeződik. Ne felejtjétek, holnap este 8-tól 10-ig Zsolti jön, Power and Electronics Remix.

Az utolsó dallal pedig elröpítettelek benneteket Majorkára, vagy az utolsó előtti dallal. Úgyhogy ez volt ma estére a Retrobox. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végig szenvedte. Na nézzük csak! Azt mondja, hogy mi lenne, mondja Nándi, Dreamernek van egy halom gombja, azt nyomigálja fest. Mazsi aztán azt írta, hogy sziasztok, szép éjszakát kívánok mindenkinek a csoportba. Azt mondja, hogy Mazsi külön is, köszönöm szépen a szuper zenéket, Dreamer, jó éjszakát kívánok és szép álmokat. Köszönöm, hogy jöttél, neked is a legjobbakat. Melinda, köszönöm az adást, kellemes estét és jó pihenést neked. Melinda, örülök, hogy itt voltál, gyere máskor is, nagyon szépen köszönöm a titkos sugást, és mindenkinek köszönöm egyébként, aki írt nekem. Itt volt Gyuri, Házi, Encsike, István, Csaba, Zoli, Gábor, Mirko, és egyébként ugye Mirko írta, hogy Anita nem hallotta a felét sem, úgyhogy lejátszanál még egy Scootert. Rendben van, búcsúzóval küldöm nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgassátok sokat a Super DJ Rádiót, én Szatmári Zoltán Dreamer voltam, egy hét múlva találkozunk.

0: Ezt a mazáltató. A szülők mindig jót akarnak. Jó, itt. Hédereljünk.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
0: Nem! Ott vagyunk már?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen!
0: Ó, na végre!
3: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
4: Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: 90s, 2000s music radio. Radio.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Super DJ!